atɔ me abɔden enti na awia megyina ha yi menka sɛn kora mento nwompɛn yɛwɔka yɛ nyinaa